0: Szerintem is teljesen. Tehát teljesen sokan köszönöm, hogy kész fogja, mert csak a show feed-t adja a Marge-t. Köszönöm.
1: Köszönöm.